2025 szeptember 1-e 2. Itt Ankara, 2 óra, Budapest, 1 óra. Jó napot kívánunk, kedves hallgatóink, a Török Rádió minden nap magyar idő szerint 13 órától 13 óra 30-ig műholdon keresztül magyar nyelvű adásukáról.

에서 히라도 교선텀 캐자셔거 트윈컷 트럼프 아메리카 안욕 맥토르라 쇼아페인에게 티란 도스 아메리카 안욕 드노 트럼프 카토나 이발라 슬리피 쇼아케 페인에게 투수 도시라니 아메리카 야룩 알라니 타마다 쇼크라 요르다니 아바네 쇼세케 쇼토럽 에메르쉐게 반 미쿠스 반비로 쇼아갈리 아리타나 이란 베사테 쉐트 메우찬 알리타 쇼이 세린 투업민트 사세살 툰타 투트 울타크맥 케미안 포공클레 쇼아프니 Rájuk lesz válasz, mondta el Trump hétfőn a Fox News-nek. Több mint 1000 sportoló tölt meg Izraelok gázai övezetben elkövetett népírtása során egy palesztin sporttisztviselő szerint 1014-re emelkedett az Izrael által Gázában végrehajtott népírtó háborúban megölt palesztin sportolók száma. A legutóbbi áldozat egy fiatal labdarúgó volt, aki a konfliktusban elesettek emlékére rendezett tornán készült részt venni. A Palesztin Sport Média Szövetsége szerint Gáza 56 sportklubjából több mint 50-t megsemmisítettek. Tömeges orosz rakéta támadás érte Kijevet és a környékét, négy halott ukrán tisztviselők nyilatkozata szerint egy hatalmas orosz rakéta és drón támadás érte Ukrajna fővárosát, Kijevet és környékét, amelyek négy ember halálát okozták, és több mint egy tucatnyi embert megsebesítettek. A kijevi régiót ma este orosz rakéták és drónok hatalmas támadásra érte, mondta el Timur Tachenko, kijevi regionális katonai közigazgatás vezetője a Telegramon. Sajnos három ember halt meg a főváros ellen ellenséges támadásban, közölte a városi katonai közigazgatás, öt sebesültről számolt be. Kijevtől keletre Borispilben a csapások megrongáltak egy kereskedelmi létesítményt, egy további ember halálát és egy másik megsebesülését okozva, még nyolcan megsérültek, amikor egy lakó épületet találtak el. Donald Trump amerikai elnök azt nyilatkozta, hogy Venezuela olajkészletei

0: Hetetlen értékelt képviselnek, amelyek a Washington és Caracas közötti új megállapodás előtt kiaknázatlanul hagyták. Ez egy nagyon jó üzlet volt Venezuela számára is, mert a világ leghatalmasabb és leggazdagabb vállalatai Venezuelába mennek, ahol korábban csak ez a hihetetlen érték szónyát, mondta Trump újságíróknak a szolgális irodában, de mind ezt el fogjuk vinni, ki fogjuk vinni ezt az olajat, mondta Trump. Azt mondta, hogy az összes nyers olajat az Egyesült Államokba irányítják, ahol finomítók dolgozzák fel. Türkiye, Pakisztán és Szaúd-Arábia megállapodott a mekkai védelmi egyezmény titkárságának létrehozásában. A mekkai védelmi szövetség hivatalosan és a meghosszású intézményi döntéseit egy isztambuli ülésen jelentette be Hakan Fidan, török külügyminiszter, miután Türkiye, Pakisztán és Szaúd-Arábia megállapodott egy titkárság létrehozásában a paktum keretében. Hétfőn a török EN szociál közösségi média platformon közzétett bejegyzésében Fidan a stratégiai politikai és védelmi zottság első üléséről beszélt. Ma pakisztáni szaúdi testvéreink elegőt hivatalosan is meghoztak a mekkai védelmi szövetség első intézményi döntését a stratégiai politikai és védelmi bizottság isztambuli ülésén, mondta Fidan külügyminiszter. Köszönjük minden közreműködő tisztviselőnek, legyen ez ismét szerencsés a térségünk számára.
1: Palesztina titkos történetei.

Mikor is vált számunkra igazán érzékelhetővé az idő? Amikor még nem voltak óráink, naptáraink, honnan tudta az ember, hogy eltelt egy nap, a nap felkeltéből, az árnyék hosszából, vagy abból, hogy a földnek az első eső után megváltozott az illata, és az olajbogyó beérett a fán? Az ember először nem mérni tanulta meg az időt, hanem olvasni benne a természet és saját élete jeleit. Ma azok nyomába eredünk, akik megfejtették az időnyelvét Palesztina földjén. A napóráktól az ős mezőgazdasági naptárakon át eljutunk Jeruzsálem muvakkitjaihoz, majd az oszmán óratornyokhoz. Egy civilizáció időmérési módja azt is megmutatja, hogyan értelmezi a világot és magát, az emberiséget. Amikor még nem léteztek órák, az emberek az égboltra tekintettek, ha egy találkozó vagy a vetés idejét akarták meghatározni. A nap elmélkedésével rövidülő, majd délután ismét hosszabbodó árnyék volt az ember első útmutatója. Az ókori Palesztina területén a római és bizánci korban fennmaradt kőből készült napórák, ennek a keresősnek kézzelfogható emlékei. A kőre vésett néhány egyszerű vonal az égbolt hatalmas mozgását vetítette a földre. Egykor az emberek nem az órára, hanem közvetlenül az árnyékra tekintettek. Az idő azonban nem csupán órákból és időszakokból állt. Egy földműves számára az idő közvetlenül a túlélést jelentette. Mikor esik az eső? Mikor kell felszántani a földet? Mikor kell leszedni az olajbogyót? Ezek mind létfontosságú kérdések voltak. Ezért Palesztina ősi mezőgazdasági kultúrájában a naptár nem egy papírra írt lista volt, hanem maga a föld emlékezete. 1908-ban az ókori Gezer településén végzett ásatások során egy a Krisztus előtti 10. századból származó kis mészkőtáblát találtak. A ma gézeri parasztnaptárként ismert felirat azt mutatja, hogy az időt nem elvont számokkal, hanem közvetlenül a mezőgazdasági munkákhoz kapcsolódva mérték. A kövön az egyes hónapokat olyan tevékenységekkel jelölték, mint a szőlőszüret, a vetés vagy az árpa betakarítása. Ez a mintegy 3000 éves időfeljegyzés az egyik legkorábbi dokumentum, amely megmutatta, hogyan kapcsolódott össze ezen a vidéken az idő a föld ritmusával. Itt egy különösen érdekes kapcsolat árul elénk. A Palesztina területéről fennmaradt egyik legkorábbi írásos feljegyzést ma az

0: isztambuli régészeti múzeumokban őrzik. A Palesztinában kőbe vésett idő emléke így ma is Isztambulban maradt fenn. Az ember és az idő kapcsolata fokozatosan egyre pontosabb számításokon alapuló rendszerré vált. Ahogy egyre részletesebben vizsgálták a nap mozgását, az égbolt matematikai mérésének tudománya is fejlődni kezdett. Jeruzsálemben az idő a mezőgazdaság mellett a vallás alapvető részévé is vált. Az iszlám civilizációban az imaidők meghatározásának igénye hívta életre a muvakkit mesterséget. Ők voltak az időőrzői. Kiszámították a nap helyzetét, az árnyékok hosszát és az évszakok változását, hogy pontosan meghatározzák az imaidőket. Az Alexa mecset udvarán található muvakkit hánékban asztrolábiumok és csillagászati táblázatok segítségével számították ki a napállását. Jeruzsálemben az idő így túllépte a puszta megfigyelést. Kiszámítható és az élet szabályozó tudásává vált. Ahogy telt az idő, a városok növekedtek, fejlődött a kereskedelem és kiépültek a közlekedési hálózatok. Az idő így az égboltról lekerült a városok tereire. A 19. század végén az Oszmán Birodalom területén megjelenő óratornyok Palesztinában is feltűntek. Nablusban, Jaffában, Haifában, Akkóban, Nazaretben, Szafedben és Jeruzsálemben emeltornyok váltak az új időszemlélet szimbólumaivá. Különösen II. Abdulhamid szuldán uralkodásának 25. évfordulója alkalmából emelt építmények tették kézzelfoghatóvá ezt az új időfelfogást Palesztina városaiban. Az 1901-ben épült nabluszi óratorony ennek egyik legszemléletesebb példája. Az egyéni megfigyelések helyét immár a főtéren álló közös óra vette át. A kereskedő ehhez igazította üzletének nyitását. A város lakói pedig ehhez a ritmushoz igazították mindennapi életüket. Nablusz óratornya több mint egy évszázad elteltével is tovább őrzi a város emlékezetét. Jeruzsálemben hasonló átalakulás ment végbe. A Jaffa kapu mellett felépített oszmán óratorony egyike volt azoknak a helyeknek, ahol a város találkozott a mechanikus idő fogalmával. A történelem felejthetetlen leckét tanít nekünk. Az időmérésének mechanizmusa megállhat. Fogaskerekeit szétszerelhetik. Tornyait lerombolhatják. Azonban egy közösség közös emlékezetébe vésődött időt már nem olyan könnyű eltörölni. A brit mandátum idején eltávolított jeruzsálemi óratorony fizikailag ugyan eltűnt, az általa képviselt városi tudat azonban tovább él Jeruzsálem emlékezetében. Ezen az árnyéktól az óratoronyig vezető utazáson az eszközök változtak, de az ember idő iránti igénye változatlan maradt. Az idő egy földműves számára az eső, egy muszlim számára az ima ideje, egy kereskedő számára az üzletnyitásának órája, egy város számára pedig a közös élet ritmusa. Az idő tükör, amely megmutatja, mikor dolgozik egy társadalom, mikor pihen, mikor veti a magot a földbe, és mit szeretne továbbadni a jövő nemzedékeinek. A gézeri parasztnaptártól az Al-Aqsa mecset muvakkitjein át a nabluszi óratoronyéig húzódó valamennyi emlék összefoglalja az ember azon törekvését, hogy rendszerezze és szabályozza saját életét. Vajon, kedves hallgatóink, miután az ember megtanulta mérni az időt, hogyan tanulta megrögzíteni a tudást, hogyan maradtak fenn évszázadokon keresztül a kövekre, bőrökre és papiruszokra írt szövegek barlangokban és sivatagokban? Ezekre a kérdésekre keressük a választ a következő adásunkban.
1: Palesztina titkos történetei.

0: Kedves hallgatóink! A Kedvelt úti célok mai epizódjában a ciprusi utunkat folytatjuk, és ismét felfedezzük annak történelmét. Ciprus történetének egyik legkritikusabb korszakába repítjük vissza önöket. A sziget, amelyet 1571-ben a velenciektől hódítottak meg, 307 éven át az Oszmán Birodalom uralma alatt állt. 1878-ban azonban, azzal a feltétellel, hogy a szuverenitás továbbra is az Oszmán Állam kezében marad, a sziget közigazgatása Angliához került. Az első világháború idején, amikor az Oszmán Birodalom és Nagy-Britannia egymással szemben álló hadviselőfelek voltak, Anglia 1914-ben egyoldalúan annektálta a szigetet. Türkiye 1923-ban a lauzáni békeszerződéssel ismerte el Ciprus feletti brit fennhatóságot. A mai epizódunkban együtt tekintünk vissza erre az 53 éves időszakra, amely nem csak a sziget, hanem az egész kelet-földközi tengeri térség sorsát is meghatározta. Az 1878-ban kezdődő brit uralomtól egészen az 1931-es nagy felkelésig. Hogyan is vált ez a kis sziget a földközi tenger közepén a nagyhatalmak stratégiai játszmájának központjává? Hogyan távolodtak el egymástól török és görög közösségek a brit igazgatás alatt? És vajon hogyan vált az Enosis, azaz Ciprus Görögországgal való egyesülésének álma a sziget sorsát alakító meghatározó tényezővé? Mindezekre a kérdésekre a levéltári dokumentumok segítségével és a történelmi események elemzésével keressük a választ. Visszautazunk 1878 kritikus júniusába, a ciprusi konvenció aláírásának napjaiba. A 19. század utolsó negyedében a kelet-földközi tengeri térségben zajló hatalmi harcok olyan fejleményeket eredményeztek, amely gyökeresen megváltoztatták Ciprus történelmi pályáját. Nagy-Britannia szigeten való megjelenése nem egyszerű gyarmati terjeszkedés volt, hanem a Suezi csatorna védelmét, illetve az orosz cári terjeszkedés déli irányú megakadályozását célzó stratégia része. Ez az időszak nem csak a nemzetközi diplomácia szinterén, hanem a helyi társadalmi viszonyokban is drámai átalakulásokat hozott. Az Oszmán Birodalom veresége az 1877-1878-as orosz-török háborúban súlyos hatással volt az európai erőviszonyokra. Anglia fő célja Ciprus bérbevételével az indiai kereskedelmi útvonal biztonságának garantálása volt. Az 1869-ben megnyílt Suezi csatorna a legrövidebb útvonalat biztosította a brit birodalom legértékesebb gyarmata India felé, így a csatorna védelme létfontosságú volt. Az 1878. június 4-én aláírt ciprusi konvenció jogi keretei is ezt a valóságot tükrözték. Míg a sziget tulajdonjoga az oszmánoknál maradt, az igazgatás Nagy-Britannia vette át. Ez pedig inkább egy stratégiai támaszpont kialakítása volt, mint egy klasszikus gyarmati annektálás. A brit gyarmati kormányzat egyik legfigyelemreméltóbb vonása Cipruson az volt, hogy a sziget lakosságát rendszeresen kategorizálták, és ezeket a kategóriákat saját érdekeik szerint irányították. A brit, nem brit keresztény és nem keresztény hármas felosztása a modern etnopolitikai mérnökség egyik korai példájának tekinthető. Ennek a felosztásnak a legfontosabb következménye a török és görög identitások éles elválása lett. Míg az oszmán időszakban ezek a társadalmi határok lazábbak voltak, a brit uralom idején éles és merev vonalakká váltak. A britek számára a legnagyobb kihívást a sziget irányításának első napjától kezdve a görög lakosság Enosis, azaz Görögországgal való egyesülés iránti vágya jelentette. Henry Layard, az isztambuli brit nagykövet 1878-as jelentése már előre jelezte a helyzet komolyságát, de a helyi kormányzat nem fordított kellő figyelmet erre a figyelmeztetésre. Az Enosis eszménye nem csak a görög nacionalizmus hatására erősödött meg, hanem a brit kormány görög közösségekkel szembeni korlátozó intézkedése is táplálták azt. Példának okáért a görög nyelv hivatalos státuszának korlátozása, valamint a ciprusi ortodox egyház adóbeszedési jogának megvonása erősítette a görögök ellenállását. A brit vezetés egyik legnagyobb stratégiai hibája az volt, hogy a török közösséget passzív szereplőként kezelte. Bár kezdetben a török lakosság nem tanúsított ellenállást a brit uralommal szemben, idővel módszeresen kiszorították őket a hatalomból. A török tisztviselők nyugdíjazása és helyükre görögök kinevezése egy tudatos politika része volt, amely a demográfiai egyensúly megváltoztatását célozta meg. Kedves hallgatóink! A mai epizódunk a végére ért, azonban a jövő héten innen folytatjuk Ciprus történetét. Szép napot kívánunk!
1: Kedvenc úti célok.